Hajdi Tibor vagyok, 38 éves Tesco áru mozgató menedzser. Jelenleg 3 gyermekem van, 4 éve dolgozok az áruházban, nagyon elégedettek velem a főnökeim, workshopokon jól szerepelek, nagy perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít, Tesco.

0: Rádió Mora. Egy óra csak zenével.
1: Muzika, press prestanka. Rádió Mora.